0: впадина. Ободок. Магия мужества и балансира. О-о-о, резиновые братья. Шиномонтаж и калибровка трехколесных велосипедов. Липосакция отменяется.
1: Лицензия 62-37-99-77-99-77-99-77-99-77-99-77-99-77-99-77-99-77-99-77-99-77-99-77-99-77-99-77-99-77-99-77-99-77-99-77-99-77-99-77-99-77-99-77-99-77-99-77-99-77-99-77-99-77-99-77-99-77-99-77-99-77-99-77-99-77-99-77-99-77-99-77-99-77-99-77-99-77-99-77-99-77-99-77-99-77-99-77-99-77-99-77-99-77-99-77-99-77-99-77-99-77-99-77-99-77-99-77-99-77-99-77-99-77-99-77-99-77-99-77-99-77-99-77-99-77-99-77-99-77-99-77-99-77-99-77-99-77-99-77-99-77-99-77-99-77-99-77-99-77-99-77-99-77-99-77-99-77-99-77-99-77-99-77-99-77-99-77-99-77-99-77-99-77-99-77-99-77-99-77-99-77-99-77-99-77-99-77-99-77-99-77-
0: Абоненко Фейк Радио.